Sőt, a diadalnál szépen gitárfőzi a sorbúzlót, és ott már kiállázi, gitkárhe a nyelvacsi, a szemítkárhe a di barman.